0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit augusztus 19-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. A horvát parlament holnap és holnap után rendkívüli ülést tart Gospicsban. Omis térségében felmérik a tűz okozta károkat. Eszék-Baranya megye 30 ezer eurót különít el Omis városnak. Hatalmas tűzég a Dinara hegyen. A leváltott ukrán védelmi miniszter Mihajlo Fedorov választások megtartását sürgeti. Súlyosbodott az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. És mai hangfelvételünk a Kopácsi lecsófőző rendezvényről szól.
1: Híreink következnek.
0: A horvát parlament holnap és holnap után rendkívüli ülést tart Gospicsban az illegális hulladék ügyében. Az ülést Milanovic elnök kezdeményezésére hívták össze. Az elnök többek között azt követeli, hogy a kormány vállaljon kötelezettséget az érintett hulladéklerakó azonnali felszámolására, és felügyelje az összes olyan további helyszínt, ahol veszélyes vagy illegálisan lerakott hulladék fordulhat elő. Az ülés összehívására azt követően került sor, hogy félbeszakadt a parlament környezet és természetvédelmi bizottságának Gospicsban tartott ülése. Omis térségében felmérik a nagy kiterjedésű tűz okozta károkat. A felvételek segítségével elemzik az égett terület állapotát, hogy időben észleljék az esetleges földcsuszamlásokat. Eszék-Baranya megye 30 ezer eurót különít el az Omis térségét sújtó katasztrofális tűzvész következményeinek a kezelésére. A pénzügyi támogatásról szóló döntést Natasa Tramisák megyei vezető hozta meg. Tramisák hangsúlyozta, hogy ez a gesztus az érintett térséggel való szolidaritást fejezi ki, és köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, a mentőszolgálatok munkatársainak, az önkénteseknek, valamint mindazoknak, akik részt vettek a lángok megfékezésében, életek és értékek mentésében, illetve a helyszíni segítségnyújtásban. A rendőrség ma is kereste azt a férfit, aki tegnap délután szökött meg, miután a Velika Goriszai Bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. A 47 éves férfi nemrégiben töltötte le 4 év és 8 hónapos börtönbüntetését, amelyet családon belüli erőszak miatt kapott. Miután letelt a büntetése, a közösségi médiában hozzászólásokat írt a feleségéről, emiatt vették őrizetbe. A férfival szemben korábban távoltartási intézkedést rendeltek el, amely megtiltotta, hogy kapcsolatba lépjen a feleségével. Körülbelül 10 napja ég egy hatalmas tűz a Dinara hegyen, amely Bosznia-Hercegovinából terjedt át Horvátországba. A tűzoltókra még rengeteg munka vár. Jelenleg mintegy 30-an vannak a helyszínen, és várhatóan ismét bevetik a légi támogatást. A nyilvánossághoz intézett megdöbbentő beszédében a nemrégiben leváltott ukrán védelmi miniszter Mihajlo Fedorov választások megtartását sürgette Ukrajnában. Kijelentette, hogy az ország rendszer szintű kormányzási válsággal néz szembe, és a demokrácia nem válhat Oroszország túszává. A 35 éves Fedorov Zelenszky elnök régi szövetségese és rendkívül népszerű védelmi miniszter volt. A múlt hónapban történt váratlan leváltását követően az ukránok országszerte utcára vonultak, követelve a tisztségbe való visszahelyezését. A választások megtartására irányuló felhívása jelenti a legnagyobb belső kihívást Zelenszky számára a 2022-ben kezdődött orosz invázió óta. A hadiállapot miatt ugyanis azóta tilos választásokat tartani. Zelenszky egyelőre nem reagált a volt miniszter beszédére. A helyi hatóságok bejelentése szerint a megerősített ebolás esetek száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban meghaladta az 5000-et. Május óta közel 2400 ember vesztette életét, ez az ország 17. és eddigi legsúlyosabb ebola járványa. A vírus olyan törzse terjed, amely ellen nincs engedélyezett védőoltás vagy kezelési mód. Az egészségügyi hatóságok figyelmeztetnek, a jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány megállításához.

0: Szép környezet, jó hangulatú élőzene és vendégszeretet várta a résztvevőket Kopácson a 13. alkalommal megrendezett Lecsó Fesztiválra. A rendezvényt a Kopácsi Arany János Kultúregyesület szervezi évről évre, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának Tangazdaság és Ifjúsági Központjának az udvarában. A helyi lelkes csapatokból indult Lecsó Fesztivál pedig mára nemzetközi jellegűvé vált. A Kultúregyesület elnökségi tagja Varga Tímea.
1: Az ötlet az nagyon hirtelen jött, ugyanis adott a főzőfesztivál egész Baranyába. Van halpaprikás főzőfesztivál, van bab főzőfesztivál, van minden főzőfesztivál, de Lecsó éppen nem volt. És a nyári időszak az mindig egy ilyen stagnálás. Mindenki nyaral, de most mi úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk nyaralni, ugyanis a mi falunkban, ugye Kopácson, miután megszüntették a halászatot, a falu népe többségében úgy döntött, hogy kertészettel szeretne foglalkozni, paradicsommal és paprikával. Mi úgy gondoltuk, hogy építünk egy hagyományt, és ez nagyon jól sikerült. Úgy jött ez az egész Lecsó Fesztivál, hogy Lecsó az paprika, paradicsom és hagyma. Adott a faluban, adottak az emberek, adott a jókedv, adott a nép, úgyhogy mi összejöttünk 13 évvel ezelőtt, úgyhogy ez a 13. és azt mondom, hogy nagyon jól sikerült az az első, mert még mindig itt vagyunk és élvezzük. Volt egy ilyen pandémiás időszakunk, amikor ugye nem lehetett kimozdulni. Na most mi ilyen kis rossz diákok voltunk, hiszen akkor is kimozdultuk és megtartottuk. Viszont az, hogy főzöl egy lecsót, az nem csak arról szól, hogy főzöl egy lecsót, hanem szerintem ez az a rendezvény, ami összehozza a falusiakat, és összehozza a szűkebb Baranyában élő embereket, az egyesületeket, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy minél többen itt legyenek nálunk, és minél többen részt vegyenek ebben a meleg augusztusi napban, mert ezért még senki nem panaszkodott, hogy meleg van. Viszont azért már panaszkodtak, hogy kevés a hely.
2: Egyébként a hely is adott, mert itt vagyunk. Igen. A gyönyörű udvarban.
1: Így van, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezúton is a Pedagógus Fórumnak a helyet, hiszen ővelük már évek óta együtt játszunk, úgymond, ezt a mi kis játékunkat. Ha ők nem lennének, akkor nagyon nehezen tudtuk volna ezt megoldani, de mivel ők partnerek mindig és mindenkor, ezért köszönjük nekik, hogy az idén is partnerek voltak ebben a rendezvényben. Idén elég vegyes a felhozatalunk, ugyanis a helyi egyesületek mellett van Kátoly Magyarországról is, akik újak, és remélem, hogy jövőre is vissza fognak jönni, sőt, Vajdaságból is jöttek csapatok, úgyhogy egész nemzetköziek vagyunk itt. Ővelük 4 évvel ezelőtt vettük fel a kapcsolatot egy zenész találkozón Kórogyon, azóta is a legjobb barátok lettünk, és azóta ők jönnek hozzánk zenél, és amíg mi élünk, addig ők fognak jönni, ők a Meloditon együttes a Vajdaságból, úgyhogy mindenkinek ajánlom őket.
0: A magyarországi Kátoly település képviselői Ivánkovics Gábor polgármester vezetésével érkeztek.
3: Éve tart, volt nálunk Kátolyban egy nemzetiségi napunk, és meghívtuk a Kopácsi Táncsoportot a rendezvényünkre, és azóta tart a kapcsolat. Terveztünk együttműködést, hát reméljük, hogy tudunk majd valamit létrehozni belőle. 5 fős csapattal érkeztünk Kátolyban. Hát az egyik német képviselő jött, a német nemzetiségi önkormányzatnak a tagja. A feleségem az a horvát nemzetiségi önkormányzatnak a tagja, én meg mind a polgármester. Nálunk is azért van hagyománya, otthon a feleségem ilyenkor, amikor szezon zöldségek vannak, mindig csinál lecsót. Mi szoktunk belerakni kis kolbászszalonnát, sonkát, kis cukkinit is, és akkor így szoktuk. Hát én nem főzök lecsót, feleségem szokta megfőzni. Sokan vannak, jó hangulat.
0: A Vajdasági Meloditon együttes kísérőcsapata Mozorák Erika vezetésével érkezett.
4: Mi Vajdaságból érkeztünk, Bácska Topoláról. Ilyen rendezvényekre szoktunk elmenni, és mindenhova, ahova hívnak ugye bennünket, és ide most már visszatérésen 3. éven átjövünk, úgyhogy. A Kultúregyesülettel is nagyon jó kapcsolatot folytatunk, majd úgy mondom, és fejlődő folyamatban van az egész. Hát most nálunk lecsó fesztiválok nincsenek. Van ilyen, hogy szárma fesztivál, ilyen mások a hagyományok, de végül is, ki tudjuk egészíteni egymást. Nálunk szárma fesztivál az, ami ilyen nagy durranásnak számított Vajdaságban.
5: Aha. És az hogy lesz ki?
4: Hát az olyan, hogy szóval mindenki magának viszi az alapanyagot, mindent, és akkor hát az egy, mondtuk, úgyhogy 1000-es számba beszélünk a rendezvényről, minden évben több, mint több. mondjuk több száz versenyzőről beszélünk, ami majd októberben lesz, az nagyon nagy fesztiválnak számít nálunk. Most, na most pár pillanat, holnap lesz a Parasztolimpia, az is egy szép számba összejövetelnek számít minden évben, és minden évben többen és többen vannak. Nagyon jó a hangulat, nekünk tetszik, mindenkinek is tetszik, meg hát valószínű, hogy mi is tetszik nekik, mivel harmadik évben is visszahívták a zenekart is, mert együtt a család is már most, hogy a csapat is, hát akkor szívesen jövünk bármikor.

0: időjárás jelentés.
1: Ma mérsékelten napos és nyári meleg idő jellemezte az időjárást. A nappali hőmérséklet 32-33 Celsius fokig melegedett. Eszéken ma délben 28 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 41%, a légnyomás értéke 1013 hektopaszkál volt. Holnap naposabb és melegebb idő várható, éjszaka 17 és 20 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, míg nappal 35 Celsius fokig melegszik. Én köszönöm már a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszont hallásra!